semmiféleképpen nem lehetett egyetlen pillanat. Ez csak is egy hosszú folyamat eredmény. Kicsit érzékeny vagy. Lehetséges, hogy semmi más nem történt, mint hogy életedben először megkísértett a végtelenetlenség.

0: hogy lehet innen kijutni Bélabá?
1: Rengeteg kiút van, bocsánat.